0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát rádió és televízió. Az Esziki rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Jó estét kívánok az Eszéki Rádió hallgatóinak szeptember 20-án vasárnapi magyar nyelvű adásunkban. Mai összeállításunkban ismételt riportokat hallhatnak. Én Golub Mária vagyok, kellemes időtöltést kívánok!
1: Az elmúlt évek sikereire építve az irodalomkedvelőket idén is egy különleges program várta a Csúzai kis otthonban. A borkóstolóval egy bekötött versfelolvasást, dalkultúra terjesztő esttel koronázták meg. A rendezvényt Tatai Igor és Juhász Anna Csúzai vikendházók, vagyis ahogy ők nevezik, a kis otthon udvarában tartották, tábortűznél, szőlőlugassal körülhatárolva, diófák árnyékában, a szabad ég alatt. A program első része a költők bemutatkozásáról szólt, verseket olvastak föl. A házigazda Tatai Igor mellett Balogi Virág, Weiner Senyei Tibor, Lehocki Szamardzsics Anna, Gorjanat Szilvia versei hangzottak el, valamint első alkalommal Péntek Róbert és Oravec Péter is csatlakozott a találkozóhoz.
2: Oravec Péter. Itt az összekötő szál igazából Péntek Róbert barátom volt, de akikkel itt találkozom, Weiner Senyei Tiborral, meg Balogi Virággal, őket már régebb óta ismerem, de Robi egy új ismeretség az életemben. Én ugye veszprémi vagyok, ő pedig Badacson Tomai, és e-mailen már többször váltottunk egymással levelet az elmúlt években, de egy éve volt azt hiszem, amikor írtam neki egy e-mailt, hogy most már ide lenne megismerkedni, ha mind a ketten a Balatonnál élünk, és akkor elzarándokoltam hozzá, 70 kilométert eltekertem bringával, és akkor egy egész napos nagy beszélgetéssel megismerkedtünk, összebarátkoztunk, nagyon sok közös dolog van bennünk, világszemléletileg is, nem csak esztétikailag, és aztán egy ilyen intenzívebb szellemi kapcsolat alakult ki közöttünk, és amikor Igortól meghívást kapott a Robi, akkor tulajdonképpen ő kérdezte meg, hogy nem jöhetnék-e én is, és aztán utólag derült ki, hogy a Tibiék is jönnek, Weiner Senyei Tiborék, akiket már szerintem 15 éve ismerek legalább, meg Tibor nekem könyvbemutatóm is volt moderátor, tehát egymástak már tettünk szívességeket is, úgyhogy örültem is neki, hogy olyan emberekkel is találkozhatom. Ők ugye Szentendrén élnek, tőlem messzebb, akiket már szintén évek óta nem láttam, úgyhogy Magyarország ismerőseimmel most Horvátországban sikerült összetalálkozni sok-sok év után.
1: Itt a közös nevezők, hogy költészet, azon belül maga ihletet, költészetéről mit kell tudni?
2: Nekem azért is érdekes most ez a meghívás, mert én 2019-ben úgy döntöttem, hogy parkolópályára teszem a versírást. Versekkel csak olyan formában foglalkoztam tovább, hogy nekiálltam Vlagyimir Szergejevics Szolovjov költői életművének a lefordítására, de úgy, hogy az egész életművet lefordítom, körülbelül az egyharmadánál tartok, és elkezdtem prózát írni. Tehát teljesen parkolópályára került a versírás, és most tavasszal a múzsa homlokon csókolt, és közölte velem, hogy eleget pihentem, itt az ideje újra verseket írni. Ezért is örültem ennek a meghívásnak, mert újra felvettem az aranyfonalat, és újra kapcsolatba kerültem a költészettel, úgyhogy most tulajdonképpen még senkinek nem mutattam meg, és ahol nem publikáltam ezeket a vadi új szövegeket, úgyhogy ezek most itt vannak debütálni Horvátországban.
1: És hogyan kezdte, hol merte az ihletet erre az új indulatra?
2: Hát, nagyon érdekes volt, tényleg misztikus volt maga az élmény, mert hát ez egy intim dolog, nehéz erről beszélni, de tényleg megszólalt bennem egy hang, és azt mondta, hogy most akkor fogjak papírt, ceruzát. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy már hetekkel korábban átértem arra, hogy újra visszaszerezem a kézírásomat. Egyre rosszabb volt a kézírásom, és már mindent gépbe írtam. És úgy döntöttem, hogy úgy fogom folytatni a regényeimet is, hogy nem rögtön gépbe írom, hanem kézzel fogom írni. Sőt, elkezdtem az e-mailjeimet is leírni először füzetbe ceruzával, és onnan megírni az e-maileket, és azt tapasztaltam, hogy teljesen másképp, organikusabban szövődnek egymáshoz a mondatok, mint hogyha rögtön gépbe írnám. És ceruzát, füzetet ragadtam, és ez a hang, ez tulajdonképpen képeket és gondolatokat lediktált nekem, és aztán azt mondta, hogy és akkor ezt tedd át, mint hexameterbe. Úgyhogy hexameterben írodott szövegeket hoztam ma, és tudom használni a költői formákat, meg magyar tanárként poétikát is tanítottam gyerekeknek, de alapvetően szabad verseket írtam, és most valamiért teljesen új korszakomba léptem, tehát úgy vettem föl ezt az aranyfonalat, és úgy kezdtem újra verseket írni, hogy antik formákban írok, plusz a múlt héten írtam egy szonetkoszorút is, ami ugye nagyon ritka, mert a magyar költészetben van talán 6-7 darab, most akkor lesz 8, úgyhogy az érdekességük az ez, hogy aki esetleg korábbi munkáimat ismerte, az engem úgy ismer, mint aki inkább szabad verseket írt, és most meg kifejezetten kötött formában írt szövegekkel jöttem.
0: A Pell utcai fiúk a tantervtől a tanórán át a színházig. Augusztus végén kerekasztal beszélgetést és műhelyfoglalkozást tartott az Eszék-Baranya megye magyar nyelvtanári szakmai munkaközösség, a horvát nyelvtanári szakmai munkaközösséggel, a Zrínyi magyar kultúrkörrel és a horvátországi magyar oktatási és művelődési központtal. Az alkalom egyben továbbképzésként is szolgált a tanároknak, akik szép számban megjelentek. A kerekasztal beszélgetés a Pál utcai fiúk a kortárs oktatási gyakorlatban címet kapta, amelyen egy Pécsről érkező magyar tanár is részt vett.
3: Szóval Szabolcsi Marcell vagyok, magyar történelem drámaszakos általános iskolai tanár Pécsről, a Pécsi Tudományegyetem Deák Ferenc általános iskolájából. Én azt gondolom, hogy az nagyon jó élmény, és szinte akár kötelezővé is tenném azt, hogy többször legyen találkozás különböző szakmai megoldások, kollégák között, amit most nekem nagyon különleges élmény az, hogy két különböző országon belül egy irodalmi alkotás kapcsolja össze ezt a gondolkodást. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hasznos gondolatokat, módszertani ötleteket és javaslatokat is viszünk szerintem egymás módszertanából el, csak pusztán egy 30 perces beszélgetés kapcsán. Úgyhogy ez mindenképpen megsüvegelendő.
4: Mi az, ami most leköti a gyerekeket, mi az, ami megragadja őket, és azt mondják, hogy na hát mégiscsak elolvasuk, foglalkozunk ezzel a témával.
3: Én azt gondolom, hogy a gyerekek egyrésztről a közösséggel mindig tudnak és mindig szeretnek foglalkozni saját közösségükkel. Elsősorban az, hogy megértsék azt, hogy hogyan működik, főleg azért nagyon kulcskérdés ez, mert egy olyan világban élnek, ahol azt gondolják, hogy közösségben élnek, de közben nem, mert hogy virtuális terekben kezdik megalkotni a saját személyiségüket. És azt gondolom, hogy ezek a kapcsolódási pontok, amikor így visszatérnek a valóságba, ezek akár, igen, nagyon egyszerűen, akár irodalmi alkotásokon, iskolán belül, ezek érdeklik őket, a miértek főleg nagyon-nagyon érdeklik őket, akkor, amikor valami provokatív dolog történik, amit nem tudnak megmagyarázni először, mert ez vannak hozzászokva, hogy ebben a regényben, hogy tényleg valakinek meg kell azért halni, hogy az értékét észrevegyük. Tehát, hogy nemecsekre gondolok, és hogy azért ez tényleg fontos dolog, hogy őket mozdítani a komfortzónájukból, és csak úgy lehet őket kimozdítani, hogyha kellően provokatív módon állok hozzá.
0: A továbbképzésen résztvevők közül Kadvány Zsuzsanna osztotta meg velünk a tapasztalatait.
5: Igen, rendkívül színvonalas, érdekes, nagyon inspiratív és nagyon érdekes ötleteket lehet hallani a kollégáktól, mind magyar, mind horvát nyelven. Ugye az például úgy volt, hogy a horvát tanmenetben is benne van a Pál utcai fiúk, és hogy mennyire érdekes, hogy a nevek, meg a helyek megnevezése mennyire más, ugye egy más nyelvi környezetben, mint ugye Magyarországon, és nyilván más a horvátországi magyaroknak, mint kisebbségnek a Pál utcai fiúk, ami ugye Budapesten játszódik, mint a magyarországi fiataloknak, pláne, hogyha budapestiek. Tehát az, hogy a fiatalokat motiváljuk arra, hogy olvassanak, az a mai nap és a mai világban elég nehéz probléma, mivel minden vizuális, megjelent a mesterség és intelligencia, mindent lerövidít, mindent megkönnyít. Pont ezért kihívás ugye motiválni a diákokat arra, hogy ne az egyszerű utat keressék, hanem élvezzék a szöveget, és azáltal fejlődjenek, egy élményé váljon számukra. Köszönöm a szervezőknek a lehetőséget a részvételre.
0: A rendezvény egy műhelyfoglalkozással és a Pál utcai fiúk musical darab egyik részletének a megtekintésével zárult.
6: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.